0: hevet je grusche eva hevet nit je shant.
1: Carnaval, sí, carnaval.